0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 7-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Több tízezren tüntettek Zágrában az illegális hulladéklerakás miatt. Dél-koreai rakétarendszereket vásárol Horvátország. Változékony felhőzet mellett túlnyoman napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrábban, a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna részben veszélyes hulladék miatt az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A Sétálj Likáért, Sétálj Horvátországért elnevezésű demonstrációt a Gospics az otthonunk nevű civil kezdeményezés szervezte. A tüntetők szerint a gospicsi hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem annak bizonyítéka, hogy a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer alapvető változtatásra szorul. A felszólalók a politikai felelősség megállapítását követelték. A hatóságok mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladékot találtak a Gospics közelében fekvő, egykori Velebit mezőgazdasági kombinát területén. A hulladék jelentős része 2023-ban és 2024-ben Olaszországból érkezett Horvátországba. A gyanú szerint újrahasznosításra szánt anyagként tüntették fel, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. Jóvá hagyta a horvát kormány a pénteken 18 dél-koreai K-239 Csanbó önjáró sorozatvető rakétarendszer beszerzését 435,2 millió euró értékben. A beszerzés áfával számított teljes értéke mintegy 544 millió euró. A programot 2026 és 29 között valósítják meg. A teljes csomag leszállítását 24-36 hónapon belül tervezik. A beszerzés keretében a dél-koreai Hanwha 18 K-239 Chunmoo önjáró több csüvű rakétasorozatvetőt szállít le, és a hozzájuk tartozó rakétalőszert. A lengyel VB Electronics a vezetési és irányítási rendszer szállításáért, telepítéséért és integrációjáért felel. Andrej Plenković horvát miniszterelnök a kormányülésen azt mondta, a Rafale vadászgépek beszerzése után ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. Ivan Anušić védelmi miniszter közölte, a rendszer hadrend beállításával a horvát hadsereg kis, közepes és nagy távolságokon egyaránt precíz és hatékony tűztámogatási képességhez jut. A Csanmu egyik sajátossága, hogy egyetlen indítójármű egyszerre két, akár különböző típusú rakétákat tartalmazó indítómodult hordozhat. A tárcavezető szerint a dél-koreai rendszer kiválasztása mellett a rövid szállítási határidő, a rendszer elérhetősége, a zár és az ipari együttműködés lehetősége szólt.
2: Ma Horvátországban is becsöngettek, hivatalosan is megkezdődött a 2026 és 2027-es tanév, és újra megteltek az iskolapadok. Országosan közel 443 ezer diák számára kezdődött meg a tanév. Az elsősök száma mintegy 36.500, ami hasonló a tavalyi adathoz. Mi idén is meglátogattuk a magyar tannyelvű iskolákat. Laskón Kelemen Viktória igazgatónő fogadott. Majd egy szülő is elmondta, hogy miért választotta a magyar szakos tagozatot az elsős kislánya számára.
3: Becsengettek, mint ahogy Horvátország minden iskolájában, úgy a Laskói általános iskolában is. 78 tanulónk van az idei tanévben, aminek nagyon örülünk, mert ez jóval nagyobb, mint a tavalyi létszám. A magyar tagozaton, az A modellben két tanulónk van, két kislány, az egyik Várdaróci tagozati iskolába kezdte a tanévet, a másik pedig Laskón, és a Rákóczi Szövetség által egy kisebb ösztöndíj összegben részesültek a szülők, valamint a két kis általános diák két új iskolatáskát kapott. Örülünk minden programnak, minden projektünknek, amiben belevágtunk még a tavalyi évben. Reméljük, hogy az idei évben mindezeket sikerül majd megvalósítanunk. Ez az egyik az a minisztérium által kiírt projekt, ami a tanórán kívüli tevékenységekre vonatkozik, ahova több mint 10 tanórán kívüli tevékenységgel pályáztunk, és diákonként 500 euró összeggel fogja megtámogatni ezt az állam. Olyan 35 ezer euró értékű támogatásra számítunk. A másik projektunk pedig, amit a Lágybaranyához ugye írtunk, az pedig a Paprika Jancsi Diák Szövetkezetünkkel pályáztunk tanszerekre és taneszközökre, amelyekkel a Diák Szövetkezetet tudják fejleszteni, tudnak bizonyos kézműves foglalkozásokat ezáltal véghez vinni, és ezen keresztül szeretnénk felújítani az iskolának az ebédlőjét is. Igen, nálunk itt a Laskói Általános Iskolában 1,33 € támogatásból tudunk készíteni reggelit is és főtt ebédet. Nagyon kreatív a szakácsunk, aminek nagyon örülünk, valamint a parlamenti képviselőnk is egy kis támogatással szokott ehhez hozzájárulni, mert szerintem fontos az, hogy a diákok, mivel sokáig vannak itt, hogy főtt ebéddel térjenek haza.
4: Szandra Vastag vagyok, ideírottam be a kislányomat. Elsőben magyar tagozatba, azért már, hogy én is magyar vagyok. Magyarnak jobban tudom megmagyarázni neki, mint horvátul, mert nem tudok nagyon én se horvátul. Valamennyit vásároltunk, nagyon segítséges volt, mintha most mindet kellene venni. Én ide jártam, igen.
2: A baranyai iskolák közül a Vörös Marti Általános Iskola a következő, ahol Kollár Kinga az igazgatónő.
5: A Vörös Marti Általános Iskolában is megkezdődött ma a tanév, aminek a sok előkészület után már mindenki nagyon-nagyon örül. A gyerekek ugyan nem ismerik be, de biztosan ők is. 72 tanulóval indítottuk az új iskolai évet a Vörös Marti Anyaiskola mellett Újbezdánban, Csúrzán és Sepsén. 19 tagozatunk van az idén, ebből 12 magyar nyelvű. 9 elsős iratkozott be, ebből 5 magyar és 4 horvát tagozatba. Nagyon sok szakkörrel készültünk, majd az órarend mondja meg, hogy ugye ki mire tud járni. Ugye iskolabuszok szállítják a gyerekeket általában iskolába, és akkor amikor a busz megy, akkor sajnos ők is mennek. Tehát azok a régi, a mi időnkből származva délutáni szakkörök sajnos most már nincsenek, úgyhogy az órarendbe kell beépítenünk. Van, aki olyan aktív, hogy mindenre szeretne járni. Néptáncra, illetve az énekre jár majdnem minden diákunk, és akkor ezért nagyon sok szép műsorra fogunk majd készülni az évben. A diákszövetkezetünknek lesznek a szokásos szakkörei, tehát a modellezők, a kertészeink, a kreatívjaink, tehát a tantárgyakhoz kapcsolódó, tehát nyelvek, történelem, talán földrajz.
6: Ehhez a rengeteg foglalkozáshoz, ahhoz azért egy nagyon jó tanári karra is szükség van, hogy a tanároknak kell itt a legnagyobb partnereknek lenniük ebben.
5: Ez így van, igyekszünk szaktanárokat válogatni, nem mindig tudjuk ezt biztosítani, mert hát nincs mindenből ugye szaktanár ennyi magyar iskolára, de azért azt hiszem, hogy a Vörös Marti iskola nagyon jól áll szaktanárokból. Hát köszönhetően ugye a tanárok lelkesedésének ez átragad a gyerekekre is, és akkor ez meglátszik a tanulásban is, ugyanúgy, mint a szakkörökben is. Kihívás mindig számunkra ugye a pénzügyi vonzata az iskola működésének. Hát sajnos, amikor ugye ezek az áremelkedések megtörténtek, akkor azzal egyidejűleg nekünk még pluszba levették a költségvetésünket, úgyhogy hát ez mindig kihívás számunkra. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretne segíteni, akkor szívesen veszünk egy kis donációt is.
7: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.